csak te kezden élünk.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

episode time.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Yeah.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Spring is my love. You saw spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which fulfill my soul. Which will tranquilly last forever in my mind.

Boriska, hey, I am. Sziasztok, mindenkinek kellemetesen szép reggelt kívánok. Remélem mindenki fantasztikusan kipihent a hétvégét, egy kis munkával tudja lejobbítani, a jó nem gondoskodom. Tehát abban reménykedem mindenkinek jó, tehát a hétvégé. Ez itt a hétfői vakarit, tudjátok, szegmens jellegűen behatárolva 90-es évek musikájával, jó kis Lubegával, aki látta a fotót, az tudja, hogy miért. Mambo number 5. Jó szórakodást kívánok mindenkinek.

esős idős monszun beköntözött közben, ahogy tudni, hogy éppen esett, vagy éppen esni fog, így kimegy a macska, és bejön, és vizes, és büdösettől, tehát ilyen cica illata van, de nem annyira szeretjük, azt mondja, a hangod alapján erős volt a hétvége. Hát csak a Horváth Csálit énekeltem egész, és egyébként tök nem. Szervusz, kedves Mihalovics, József úr!

napot kívánunk Erdélybe is, illetve Erdő Szent Györgybe is a családnak is természetesen, mindannyiatoknak, Ari Bálint úrnak is, aki azt kéri, vigyázzunk magunkra, igyekszünk, azt mondja, Ricsi Baloka innen Toyota M5-ből, a fényező műhelyből, és Voice of Fortune, egy kicsit kánkánozunk, szintén a 90-es évek nagyszerű felvétele érkezik, ma lesz a mély hegedülésével, csak kicsit táncosabb bennem.

igazából képi humor, de ez plusz odjában is nagyon jó. Köszönöm szépen Hajla Bajlának, Hanál Gáborúnak, azt mostanában ikrekkel randizom. Nem kevered őket össze? Ja, nem, és Zsuzsinak van egy tetoválása, Tamás megszakálas.

koellósom is, nektek drága barátom, napi vakarit mondás, hogy a hála olyan fény, amely megvilágítja az élet sötét perceit. Higgyétek el, az a tűz, amit én csináltam azzal a pörkölővel, az nagyon fényt tud csinálni, csak nem szabad nekem sokáig. Annak el, mit viccek, nem menekültek ehhez.

házas pár jövőről elmélkedik. Na tessék! Szóval a házas pár a jövőről elmélkedik. Mit tennél, ha én váratlanul meghalnék? Kérdi a férj. Ez nehéz kérdés, gondolkodik el a feleség, azt hiszem újra kellene gondolni a lehetőségeket. Itt ez a nagy ház, nehezen tudnám fizetni a rezsit meg a banknak a részleteket, ezért szerintem kiadnék 3 szobát 3 özbe egy nőnek vagy diáklánynak. És te mit csinálnál, ha én halmérnek? Szerintem ugyanazt, amit te. Özvegy meg diáklánynak, ez megy! Na most kérem szépen, ez egy nagyon-nagyon durván feminista poénkodás, ezért én elhatárolódok. Ettől függetlenül miért jobb egy kutya, mint a férfi? Ez vannak különböző eklatáns dolgok. Azt mondja, hogy a kutya nem hencek azzal, hogy kivel aludt előző este. A kutyáknak nem okoz gondot, hogy nyilvánosan kifejezzék a ragaszkodásokat. Igen, még le is pisélnek, ahogy van. A kutyának hiányzol, tényleg hiányzol, ha elmész. A kutyák szégyellik, ha valamit rosszul csinálnak. A kutyáknak bármilyen film megfelel, az a lényeg, hogy miközben nézed, melletted lehessen. Hát persze, mert nem értik a filmeket. A kutya megérti, hogyha néhány barátját nem engedett be a házba. Hát nincs más választása szerintem. A kutya nem várja el, hogy mesterszakás legyél. Hát nem, de megdögölni se szeretne. Egy kutya nem fog téged elhagyni egy fiatalabb gazdiért, a kutyák nem ijednek meg egy rövid hajú nőtől. A kutya kedves a rokonaidhoz, és a kutya nem szól bele a vezetésbe. Ez azért nem annyira igaz. Apának volt egy picó nevű kutyája, az folyton felugrott a kormányra. Na. Azt mondja, találkozik a tücsök meg a hangya. Ez ilyen kicsit a Ézopusz meséből. Hangya most is melózik. Hogy vagy hangya? Kérd a tücsök. Köszönöm, dolgozom, gyűjtögetek, mert nem sokára itt a tél. És kell az ennivaló az én népes családomnak. És te mond egész jól, csináltam néhány jó bizniszt, egész este muzsikálok a nyugatiaknak, most vettem belőle ladát. Nem lesz ennek jó vége, rázza a fejét a hangya. Mi lesz jön a tél? Nem sokára találkoznak tücsök vadonatúj Mergyóval. Szegény hangya, csak néz, azt mondja, hogy vagy? Köszönöm, gyűjtögetek télire, hát te. Van egy Mergyom, tele vagyok csajokkal, elzenégetek, megyek nyugati turnéra. Párizsba is mész? Aha, te menj már oda, Léces Lafonten sírjához és köbl a nevembe. Igen, de egyébként Ézopusztal is lehet ezt mondani. Na, mi van még? Találkozok a kismalac a bátor nyuszikával. Szia bátor nyuszika, te tényleg nem félsz a rókától? Tényleg. Veled tartatok? Hallottam, hogy pont erre vadászik, félek tőle. Gyere! Te bátor nyuszi, már érzem, hogy itt a rókák közelben, nem félsz? Biztos? Ne, aha, már látom is, hogy ott picsorok, hogyha téged nem esz meg, szenél hanapján viszek neki egy malacot. Hát igen, itt tényleg nem. Azért mennyire nagyon gonoszok ezek a meg. Ne vigyünk malacot a rókának. Hozom inkább könnyű álmot a szél, egy rév verzió 1995-ben, hiszen 90-es évek zenét hozom nektek is hétfőként.

mellékedves, igazából igazi társnak való, azt mondja. Hát, hogy te meghalnál, mellé temetném a telefonodat, hát, ha egyszer felhív. Az a szó, hogy halott vagyok, az nincs meg. Szóval megtartanám, azért úgyis visszajönnél. És elvinném azt a koszos lelkedet, lehet. Lejönikornak is kellene, mert szédavot kívánok, ő pedig munkahelyről. Igen, hatalmas kitartás, és puszolom a hoppálacit. Hoppálaci, szia Laci! Milyen kicsi a világ. Kertész Krisztiántól is kaptam viccet, írja nekem. Szia Boriszka, orvos a betegnek, azt mondjam, úgy néz ki, babát vár. Teljes vagyok, doktor úr? Nem, csak úgy néz ki. Ez mekkora szemét! A bullying poénak egyébként nagyon megvannak alkotva. Elmegy a terapeuta javaslatára, elmegy a kisé, hát molett hölgy. Szépítészeti orvosod, ugye ezt úgy szokták mondani, hogy kés alá szeretne feküdni. És mondják, hogy hát, kicsi a mellem, segítsen rajtam, doktor úr. Arra ugyan ezen így annyira nem tudnék, csak egy ilyen kisebb vudu varázslattal is mi az? Hát figyeljen, legyen egy csomag WC-papírt, kleptó márkajut, és azzal minden este a mellét kezdj el. Nagyjából így, hát törölgetni. Ne vicceljen, tényleg? Aha. És ezt használ? Miért a seggének is használt?

0: sokat játszottam akkoriban, ez a Zomba Music.
1: Super DJ Rádió, mert változatosan szép az élet. Neked zenélünk, neked zenélünk.

Mindenkinek is kellemes szétlapot kívánok, hogy jöjjenekem Szeaboriszka, sziasztok, szuperek, Encsike jelen, mint mindig gyönyörű szétlapot, új hetet kívánok neked is minden kedves SDL hallgatónak, Puscsika, Encsike, szervusz, kedves Encsike, neked is szép napot kívánok, ne meg!

Felveszlemok 0670-45-95-995-ös. Természetesen van egy Boriszkás bulihívós. Mobiltelefon 0632-19-48-0.

Valaki el tudja nekem mondani egyébként egy pici morgás csak, hogy egy olyan hely, ahol azért nagyobb részben árulnak ruházati terméket is. Hogy kerülhet oda olyan nadrág, ami el van varva? Máshogy el van rontva a varrása. Tehát egyrészt ugye ezt valaki egyszer megvarja, gondolom leellenőrzi. Ott szintén van egy QS, aki ellenőrzi. A raktárba ellenőrzi. Kiszállításkor is általában nézi, átvételkor, csomagoláskor, tehát legalább 6-7 helyen. Értem én, hogy a vakok intézetének is meg kell élni valamiből, de akkor azt ne varrónők csinálják. És most nem a vakokat bántam ezzel, félre ne értsétek, csak egyszerűen fölfogni nem tudom, hogy hogy történhetnek még megint ilyenek. A 80-as években volt olyan, hogy a Magyarország matraszgyártó nagyhatalom volt. Tehát tényleg léteztek olyan matraszok, hogy nem volt megvarva, elkezdett fújni és elpukkadt, de... Meg ugye volt az a rossz Oroszországból elhozott és nem teljesen mi áramháztartásunk épített Colostar TV panel, ami kigyulladt, fölrobbant, baj csinált. De hát most már olyan szigorú ellenőrzések vannak meg ilyenekben, tehát én is dolgozok QS-es munkát, és elképzelni nem tudom, hogy kerülhetnek ilyen. És elég bosszantó dolog, amikor veszed fel ezt nézed, hogy valami nem stimmel. Szóval nálam ez ilyen teljesen ambivalens, nem tudom miért jó ez. És csak jobban odafigyelni. Köszönöm.

Borsonnak is kellemes szép napot kívánok, hogy búcsolna van még odahaza, de majd hétre lerakodás, szászalombat, tehát van jó munkád, talán megúszod az esőt. Itt meg egy Marco klasszikus, ez a Love Song.

2016 Celsius fokot mérünk, jelen pillanatban az ország nagyobb részén esik, és első fokú figyelmeztetés van kiadva, zivatarra, viszont a melegfront jelenlegi tünetek még mindig jelentkezhetnek, úgyhogy jön az év eddigi legzivatarosabb napja. Mit is vegyünk föl? Marad egy nádas ruha azért, de esernyő el kellett mindenütt. Hétfőn erősen megnövekszik a fátyol és gomoly fellőzet, már reggel előfordulhatnak záporok, délután újabb záporok, zivatarok kialakulása válhat.

Az ivatalokat felhő, szakadás, kisebb szemű, jégeső, erős viharos széllők és egy kísérletig a dilli délnyugati szél. Napközben élénk erős lesz, miután 22 Celsius fokot is mérhetünk majd. Na, a zápor, az ivatalos szeles időben a folytatásban kicsit hűlni is fog majd az idő. Hát egy kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk ezért esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Az érkező hidegfront mögött északnyugatról fordul a szél, mely sokfelé erős, helyenként viharos széllökéssel kísérnek. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakul a csúcshőmérséklet, délkeleten lesz majd magasabb az érték. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre többen ismét megnövekszik a gomoly felhőzet. A nyugati délnyugati szél mérséklet helyenként azért élék lehet még. Még mindig lehet 0 fok és 7 fok is talán hajnalban, délután 15 és 19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készüljünk, majd gyenge mérséklet lesz a légmozgás, hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, viszont már közel már 19 és 23 fokot méretünk, az eső miatt érezzük talán majd egy picit hűvösebbnek. Orvos meteorológia: hétfőn egy közeledő hidegfront elő oldalán intenzív melegedés zajlik még a térségünkben. Általános tünet lehet a fáradékonyság, vágyadság, dekoncentráltság, többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, melyek környezetében füllettebbé, párássá válik a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat okozhat. Tessék erősíteni az immunrendszerünket, közlekedés meteorológia. Hétfőn hazánkban többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, melyek vizes csúszós útszakaszokat okozhatnak. A záporokban, zivatarokban átmenetileg hirtelen jelentősen csökken majd a látótávolság, a napos tájakon és időszakokon viszont legyen nálunk napszemcsi. Pollenek! Na, egy kicsikét lejjebb mentek a szintek, ettől függetlenül mindig van tölgy, eperfa, pácsirkőféle, valamint enyhén, de jelentkezik a vadgesztenye, a fenyőfélék és a nyílek pollen mennyisége is, ezzel nem tessék védekezni. A Balcsinál hétfőn reggel megnövekszik a felhőzet, a Balaton térségében helyenként már most lehetnek ott záporok. Ezeket majd néholi jégeső, felhőszakadás, viharos széllökéssel kísérletik. A délnyugati szél erős, napközben 22-24 fok körül a csúcshőmérséklet, és bizony a vízhőmérséklet is a meleget 18 fokos, de azért még mindig nem mondanám, hogy annyira fürdésre alkalmas. Csak a közlekedési információban is jelentkezett a Super DJ Rádió, benne pedig a Boriszka 90-es évek emlék idézése, érkezik Marusa, az én kedvencem tőle, ez a Deep.

Jó láthatósági narancssárga mellén sípok, villogó szirénák, és persze sok-sok révzenet. Szerintem ezt a 90-es éveket ugye ezekből is válogatok most nektek. Remélem, hogy jól megy az emlékébresztés, és

az utolsó frissítés szerint a balesetekkel, tolódásokkal kapcsolatos közlekedési információk miszerint az M0-ás autó keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon korábban két kamion bírt összeütközni egymással. A 48-as kilométernél le van zárva a külső sáv a mentési munkaidejére, lassú vásár a kisebb tolódásra kell készülni. A 3-as főúton Gödöllő belterületén két személyautó ütközött össze, a 30-as kilométernél lezárták a fél útpályát. Aztán az M6-os autópályán az Iván Várda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél levő Geresdi pihenőpályát lezárták, burkolt felújítás miatt a határ előtt útján határ előtt utoljára tankolni a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőhelyen lehet. A 6-os főúton aztán a 65-ös főút csomópontja után Szekszárd térségében aszfaltoznak a 143-as, valamint a 144-es kilométer között sávlezárásra és napközben jelzőrös irányításra számítsatok. Május 11-én, valamint 12-én a munkavégzés során technológiai szünetek tartása szükséges, ugye az aszfalt hűlés és a munkagépek munkaszerületen történő mozgatása miatt is, ezért napközben is előfordulhatnak időszakosabb, hosszabb korlátozások és túlódások. Aki teheti, a fent említett időszakban válaszol másik útonat, és közben azért hallgass a Super DJ-t, mert itt is mondom nektek magatokra, Boris Kára, szép lányatok, kerekvilágra, mindenkire vigyázzatok, hazavárnak mindenkit, meg oda is, ha elindult. Egy kis hangerőt a Cosmix Nótára, mert az egyik legelső kis lemez,

gomorgott és görgő felgőt ez volt a Cosmic Sphere. De a szemlögödésre van egy folytatás, mert itt nagyon sokat játszott kicsit ilyen kvantidiszkó muzsika, a Sex Time.

Szekszárdra készültem, szólt a felvétel. Ezen vagyunk Németországban, kicsit messze, mint Szekszárd. A Daszpodó nagyszerű csapat 1997-ben járunk a dallal. A Computer Lieber.

kérem, gyors kocsma jelentés. Szépséges Zala megyébe tessék értük lelátogatni, mert a Zala szántón található Tátika Peszót ajánljuk színes figyelmetekbe. Az igazi oldschool kocsmák kedvelőjének, Albert Danik, köszönjük szépen a támadást és a célbaértés egyből, hiszen fantasztikus helyet mutattál nekünk. Egy igazi, gyönyörűséges, békebeli kocsmaivatal, elől ezzel az igazi fényvédővel, amit ugye 80-as évek időkben, alul található berakással egészen a tetejéig ez a szürke színű cserepezett, nem is tudom, hogy milyen szokták mondani, kelet-mediterrán jellegű, ez lehet, hogy csak így kicsit olyan szurkálásképpen. Na, nagyon tiszta helység, járólapos lerakással, vagy inkább mozaikos, ezt is nem tudom elmondani. A falok azok ilyen érdekesen díszítettek, ilyen növényberakósdival, de nagyon tetszik. Ez nem tudom, hogy futónövény vagy mű, ezért nem jött ki a képből, de tetszik. Aranyászok, óriási plakát van fönt, vannak hűtők, kellemes székek, asztalon látom, hogy rengeteg üdítős van kirakva, ez valószínűleg valami rendezvényen készült. Többi információ nem igazán van, maximum annyi van, hogy sapolcsőrrel bőven ellandátva, kártyás fizetési lehetőség, és egyben kék túra pecsételő hely, ami nagyon fontos a túrázóknak, ne felejtsétek el, ezért is, meg a kék túra miatt is látogassátok Zalaszántón a Tátika Peszót, és persze tudjátok, hogy fogyasztatok ma is az egészséget. Itt dübörögjünk egyet még.

Nem tudok kék, és a debütáló a igazán slágerre változtatta az Emergency, azt ezt mondta, hogy üvölek a házra. Egy érdekesség, a Soul Olimpiáról, illetve 8-ban megcsatileg az az Infinity érkeztetett. Fantasztikus eredmény, emlékeztetni, meg ez, aki Krisztina és Dalanyi Tamás nagyszerű úszó eredményében lesz az olimpia.

Van gyerekek! Ráremítom, mi is szól az a másik, a Spring is my love! Ha nézzük, hogy mi a horoszkóp a mai nap folyamán, kosok a hétfő, most nem a kapkodásról szól. Hiába éreznéd úgy, hogy azonnal cselekedned kell, este végre fellélegezsz, ezt így kell csinálni, mutatom. Bikák, jó leső biztonságérzettel indulhat a heted, de ehhez most neked is tenned kéne. A munkahelyi ügyekben nem akarj mindent egyedül megoldani, mert valaki szívesen segítene neked. Ikrek, tele vagy ötletekkel, mégis nehezen tudsz választani közülük. Egy váratlan üzenet vagy találkozás új irányba terelheti a gondolataidat, és rájöhetsz, mire kellene igazán koncentrálni. Lekoptak azt írja már a fáma, különösen érzékenyen reagálsz mások hangulatára, ezért fontos, hogy ne vállald túl magad érzelmileg, ha figyelsz a saját igényedre is, a hétfő végre sokkal nyugodtabbnak és kiegyensúlyozottabbnak tűnhet majd. Oroszlán, szeretnéd erősen kézben tartani a magad, így kell, de a hétfő inkább rugalmasságot kér tőled, hallgass arra, ki őszintén mint véleményt neked. Szűz! A hét első napján különösen fontos lehet, hogy ne csak másokra figyelj, hanem saját magadra is. Egy személyes beszélgetés sok feszkót oldhat fel benned. Mérlegek! Ne lepődj meg, a hétfőn erősebben vársz a nyugalomra és a harmóniára, mint általában, a nap végére kellemes megerősítést kaphatsz valakitől. Skorpiók! Erős belső megérzéseid lehetnek, és érdemes is hallgatni rájuk. Ne ragaszkodj gyorsan a terveidhez, mert a spontán fordulatok most szerencsét hozhatnak. Nyilaskák! Kicsit nehezebben rázoltasz bele a hétfői tempóban, de ne sürgesd magad, egy égőtet újra előkerülhet, és most már sokkal megvalósíthatóbbnak tűnhet. Bakmunda Boriszka, a hét első napja arra emlékeztet, hogy nem kell mindig mindent kontroll alatt tartanod, köszi. Egy váratlan helyzetből most akár önnyőd is származhat, a nyitott maradsz, munkai ügyekben jó hét kapasz, de fontos, hogy ne becsüld alá saját érdemeidet. Na, azt nem szokott előfordulni. Vízöntő, szokatlanul érzelmesebb hangulatban indulhat a heted, szóval most nem a gyengeség, hanem erő lehet, egy kreatív ötlet vagy inspiráló beszélgetés új rendületet adhat neked. Végül, de nem utolsó sorban, a halakoroszkópja miszerint a hétfő neked kedvezhet a legjobban, mert ösztönösen rájzol arra, mire van szükséged, egy kisebb siker vagy kedves visszajelzés sok önbizalmat adhat, és jó alapot teremthet az egész hetedhez. Hát ennyi körülbelül a mai horoszkóp, csak a jó fognak teljesülni, higgyétek el neked, de nem kell foglalkozni, maximum hallgatni, a szuper DJ Rádió.

Angelikának és a kedves szavak az irányítéig hallotta ezt megasztalat. Természetesen azért is vagyok, hogy mindenféleképpen ezeket a dallamokat újra felélesztem és megmutassam, hogy elfelejtsük.

Miközben Túri Zoltán úr adja az ötletet, hogy meg lehetne ezt csinálni, Erik az angol a kiadásba nézi vel. Hát... lehet, hogy Nájási Attilának továbbítanom kellene ezt az ötletet, nem is rossz ötlet. Azt szokták mondani, hogy kevesebb, néha több. A pontos idő 11 óra, 11 perc, az mindegy. Mindig a Super DJ-t halljátok, és emlékébresztésben jók vagyunk, remélem.

ronda kék alatt, igen, mondanám, hogy elkelt a világ legdrágább lakása, legalábbis az eddigi legdrágább lakása. Egész pontosan Monakóban, hol más, hál' az ingatlanárak nem alacsonyak. Átlagosan 100 ezer euró, azaz kb. 36 millió forintos négyzetméter árral számoljatok, aki erre a környékre költözne. Na, a Revio System Capital Management nevű cég volt, amely Ukrajna leggazdagabb emberének, na hát, Rinat Akhmetovnak érdekeltségébe tartozik. Mennyibe került ez egyébként? Közel 500 négyzetméteres ingatlan vett, 167,6 milliárdos áron, minden ez jár még 8 privát parkolóhely, több földközi tengerre néző terasz, medence, jacuzzi és különböző okos otthon megoldások, melyekkel akár távolról lehet vezérelni, világítani, annak mekkora ötlete van, nem? Olyan vagy ott, aztán te kapcsolgatod a lámpát, de most meg sötét van, ott meg világos nézik kamerán, nem tudom. Egy a lényeg, hogy sok jó dolog van egyébként ebben, aztán szerintem ennyit semmilyen ingatlan nem ér, gondolom.

Messzés zenekar, mondjuk úgy, hogy ismertebben mondanám, hogy Ágnes Manuel a legelső próbálkozás, milyen jó volt, hogy tudjon felpicselve az énekhang az azért felelhető énekkel, ez a Valahol című dal, csak itt a Super DJ Rádióban. Egyétek 0-70-45-95-95-ös a Viber számom. És a Boriszkás bulihívós pedig 0-32-19-48-07.

Nagyon szépen ki, hogy szereti a viperákat, aki nagyon nagy fanya a viperáknak, annak mondanám, hogy ez van egy sziget a Balkánon, ahol több ezer vipera él. Hol is van ez? Hát a Prespotól közelében található Golemgrád mindössze 20 hektárnyi sziget, mégis egyik legkülönlegesebb és legfélelmetesebb helynek számít a régióban. Kígyószigetnek is szoktak nevezni. A beszámolók szerint a szigeten körülbelül 7000 vízi zsikló és több mint 2000 vipera él. Ez nagyon sok. A helyet bejáró utazó Robert Dacerzini YouTube videójában arról beszélt, hogy a sziget ökoszisztémája teljesen egyedi. Vannak ott még ritka madárfajok és furcsa növények is. A sziget évtizedeken át zárabolt a látogatók előtt, és csak 2008-ban nyitották meg, de akkor is természetesen csak korlátozottan a turisták számára, hiszen természetvédelmi területként működik. Bár a Kígyó sziget egyébként elég ijesztően hangzik, a hely valójában sokkal inkább tudományos és ökológiai szempontból különleges. Viszont természetesen a viperák miatt nem ajánlatos egyedül bóklászni rajta, de vezetőkkel szervezett látogatóságra van lehetőség. A sziget egyébként csónakkal lehet eljutni az észak-macedóniai Konyskó faluból. Nincs tömegturizmus, nincs vízvár, hangozzene, sziklák, lomok, vízmadárhangok és hüllők. A legtöbb ember nyaraláskor valószínűleg nem arra vágyik, hogy ifjára sűrűség alapján választott célt, de én is megnézném. A Golemgrád tényleg ilyen, kicsit félelmetes, misztikus, nehezen megközelíthető, de szinte teljesen érintetlen, és ezért aztán mondhatjuk úgy, hogy kuriózum.

Egyesmenél az a messzi is volt. Ha valahol szívül dalna, hogy az újabb emlékém lesz. Hát a Mampunk MC, a fogyatás van. Az életről szóló dalna. Érkezzen tehát a jó kis Live Your Life. Ez a fogyatás van. Az életről szóló dalna. Érkezzen tehát a jó kis Live Your Life.

Köszönöm, Ferencek, Peszókák, Fercsikék. Nagyon boldog névnapot kívánok nektek, hiszen a Ferencnapot ünnepülünk, jelentésen nevednek, ugye természetesen francia. És vannak érdekes másodlagos névnapjaink. Fabius, Majlát, Májba, Mirandella, Mirandola, Mirandolina, Adolf, Izidóra, Jakob,

Úgy Uriel, Jákob, Kallista, Fülöp és Gújdó, Lélep és Mama, hát boldog napot nektek is. Holnap majd a pongrászok jönnek, majd az első fagyosszentek, egy kis boldog napot előre is, azért ne legyen olyan fagy. És természetesen, akinek a szülcsinapcsát mondanom kell, nagyon boldog szülnapot kívánok magamnak és kollégáim nevében, akinek ma van, majd ma tartja, boldog szülnapot.

90-es nagyon-nagyon nagy stílusa volt a Réva Happy Hardcore és a többi ilyen pörgősebb muzsika. Teljesen új ritmust, új ritmikát hozott, ezért is válogatok most a 90-es években, ebből is legyen ilyenünk is. Remélem, hogy sok-sok emlék ébresztődik ezáltal.

várja az a Tóth, és hogy gyorsan elmondanám, hogy 145 éve Budapesten megszületett Carmen Tódor, amerikai gépész mérnök, a szuperszonikus repülés atya, a Piki Z helikopter feltalálója bizony. 117 éve tartjuk a napon Miskolc ünnepét. Aztán 202 éve született Jean-Léon Gérôme, francia festő és szobrász, akkor 1880-as években a világ legismertebb élő művésze volt bizony. Őszművészetről beszélünk ráadásul. 169 éve, 6 év várfogság után amnestet kapott Teleki Blanka grófnő, aki reform pedagógusnak is ismeretes. 168 éve Minnesota a 32. államként lépett az Egyesült Államok Uniójába, ugye. 141 éve született Rajnai Gábor, színművész, érdemes művész. 138 éve született Irving Berlin, orosz-amerikai dalszövegíró, God Bless America, vagy a Putting on the Ridge című felvételeknek a nagyszerű szerzője daloknak. Természetesen a White Christmas-t is neki köszönhetjük, jól emlékszem. 134 éve született Margaret Rutherford, Oscar-díjas angol színész, aki művészi teljesítmény elismerése nélkül kapott nemesi rangot, azaz Miss Marple-t is alakított, jajjaj. 132 éve született Martha Graham, amerikai modern táncos koreográfus, 70 évig foglalkozott táncol, az igen. És 127 éve született Boldog Salka házi Sára, a Szociális Testvérek Társaságának a nővére, rá is emlékszünk még. Aztán némi Blamenbész, 90-es évek végéről Kosin, és az a debütáló, de sokat játszottok, szintén jön a Hide You.

Kéne szépen kettő műsor írnám még, ha szíves figyelmeteket a mai nap folyamán. 18 órától Szatmári Zoli urat hallhatjátok, ő pedig Legaszt követi 20 órától. Addig is érdemes hallgatni, Super DJ Redot, jó hangulat, jó zenék, jó fejek és jó formák, mondtam, így is. Jó formán mindent elmondtam ezzel.

Jonas Vanilla után pedig egészik remédiás dalt hoztam zárólag. Dupont ez feldolgozása, különböző Nilda Szemplékből, kettőről nagyon-nagyon-nagyon sikeres dal készült. Képzelem, talán az egyik legkeresebb Evecskén Márta bevágott énekével, ez volt a Márta Song, és a Deep Forest az előadó. Nem is köszönöm a figyelmeteket, természetesen köszönöm, hogy velem tartottatok ma délelőtti. Igyekszem holnap is érkezni majd, szokásos magazin jelleggel, prizzenékkel, és természetesen csodás és kiváló, szerethető hangulattal. Addig is legyen szép a hétfőtől, köszönöm, hogy minket is jelentek, most éppen engem hallgattok. A Super DJ Rádió hétfői kijelentenes évekből, Ankétből. Köszönöm, hogy megtesz. Sziasztok!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Hungarian Web Radio Station. Super DJ.

Para la huida.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.
1: Also das allerschönste, was wir so tun können, ist tanzen. Okay.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: IQ.
1: Sziasztok szuperek, DJ Pumas vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Most pedig ismét egy csodálatos régi dalocska következik, Season in the Sun, a Dream Trance előadásában.

kell kibírni Kukori bácsival, és érkezik hozzátok Szatmári Zoltán Dreamer Retrobox műsorával. Végre valahára megérkezett hozzánk ismét. Nagy örömmel várom én is. És ezután gyönyörű dal után következik a padödő. Jó nekem így!

itt a Super DJ Rádióban, ahol még Kukori bácsi Csűri Csaba jelenik a hangjegyeket és stílusokat. Egészen 18 óráig, 18 órától érkezik hozzátok a Szatmári Zoltán Dreamer, 20 órától pedig Gregasz érkezik hozzátok, érdemes továbbra is minket hallgatni. Ez a Super DJ Rádió.

Én mondom kedves műsorvezető barátomnak, hogy 10 perc, azt mondja, hát nehezen, de kibírom, pedig már ki akarja a mikrofont venni a kezemből, de még nem adom. Még ezen kívül van két dalom a búcsúzó dallal együtt. Ezután a Gombé Dance Band következik, kedves hallgatóim. Itt a Super DJ Rádió.

Ott a pont a kedves Mihálovics Józsefélje, hogy megérti, mert hát hiányzunk neki. Hát persze, így van, mindenkinek hiányzott, kedves Dreamer Szatmári Zoltán, de hát már alig 7 perc, és itt van velünk, veletek. Most akkor jöjjön a Gombay Dance Band. És akkor, mint említettem vala, velem legközelebb szerdán szintén 16 órától találkozhattok itt a Super DJ Rádióban. Várok mindenkit nagy szeretettel hozzátok, barátaitokat, ismerőseiteket, és mondjátok nekik, van egy nagyon szuper rádió, ahol jó DJ-k és műsorvezetők vannak. Várunk mindenkit nagy szeretettel. So many nights I woke up out of a dream. A dream of blue seas, white sands, paradise birds, butterflies.

Ilyen nekem leültem, mint az iszap. Abba hagyta a kerti munkát, holnap úgyis ítéletidő, szerdán meg folyt köb, a kertben is meg velem, és hát köszönöm, aranyos vagy. És hát itt van velünk kedves Bazsi, szép adás volt, köszönjük Kukori bácsi, további szép estét neked, így áll valamit megérdemled. Nagyon szépen köszönöm kedves Mazsi, legyen csodás az estétek, és fogadjátok barátomat, Szatmári Zoltán Dreambert, nagy-nagy szeretettel. Köszönöm.

hátra. A szokásos Dari Effigelgőtől elmegyek. De ti nem menjetek sehova, hallgassátok a Super DJ Rádiót. Velem legközelebb szerdán 16 órától itt vagyunk. Sziasztok!

0: Istenem, jöttél. Pedig téged vágytalak egész éjjel.
1: Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Legyen szép a hetetek, vigyázzatok magatokra és egymásra. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. És még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok velem. Csodálatosan szép estét, és fogadjátok Dreamet, Szatmai Zoltánt és Greg azt 20 órától nagy-nagy szeretettel. Hallgassátok a Super DJ Rádiót. Jó fülelés mindenkinek, sziasztok!

és mint egy vén és öreg kalóz, vagy kalauz, ki tudja már, hogy milyen státuszban vagyok én itt, szóval egy kalóz, szépen visszauszályoztam, visszavitorláztam hozzátok. Sziasztok, üdvözöllek benneteket itt a Super DJ Rádióban. Vagyunk most 5 perccel 18 óra után. Előttem Kukori bácsi nyűjtte a húrokat. Nagyon szépen köszönöm neki, hogy itt volt és szórakoztatott benneteket, meg hát engem is, és elég széles zenei repertoárt érintett. Hát nem tudom, nagyon szóval nagyon feladta a leckét. Az, hogy mennyire leszek én majd hatékony, az majd kiderül az este során, ugye egészen 8 óráig leszek itt. 8 órától pedig ugye Greg asszonyozza majd azokat a jó kis zenéket, amelyek tőle megszokott módon szórakoztatnak majd benneteket. Na és akkor a megszokott Viber szám plusz 4 5 9 5 9 9 5. Hú, én teljesen elszoktam ettől, illetve superdjradio.hu, ahol lehet nézelődni, illetve tudjátok a Facebook csoportot se felejtjétek el, Super DJ Radio, gondoltátok volna? Na, és akkor a kalózokkal elkezdtük, és egyébként beleolvastam már a Viberbe, de azt a következő megszólalásra hagynám. Nagyon szépen köszönöm elsősorban, itt el szeretném mondani mindenkinek, aki ugye köszöntő üzenetével jelezte, hogy várta vissza a Retroboxot. Hát akkor vissza is érkezett, és igaz, most még csak hétfőn, de remélem hamarosan heti két alkalommal fogunk örülni magunknak, ahogy a Happy Station is és a Fun Fun is itt van velünk, szóval jó szórakozást a következő időszakhoz. Nem, azért nem mondom, hogy két órához, mert ugye jön majd Gregas is, úgyhogy itt a Super DJ-n veletek együtt, mert nélkületek nem mennénk semmire, de hát ezt tudjátok.

Na és akkor mi egy boldog adó vagyunk, hiszen emlékeket ébresztünk, és csak nektek zenélünk, ezt sose feledjétek. És akkor nézzük itt a Viberen történő írásokat, hiszen hát természetesen a Vibereket is olvasom és nézem. És ezt kezdeném először, mert hogy van egy retroboxos csoportunk, akiben még elég sokan itt maradtak velem. Itt van Zsuzsika, István, Nándi, Mazsi, Józsi, Mimi és Melinda. Ezek közül egyébként már köszöntött Józsi minket, Mazsi, illetve itt van Mimi is, úgyhogy nagyon örülök nektek, és nyugodtan bármit beírhattok oda ebbe a csoportba, hiszen ez teljesen interaktív csoport. Ezentúl itt van Mazsi, szuper délután, szuper adást kívánok neked, és örülök, hogy újra adásban vagy. Köszönöm szépen, én is örülök. Itt van az is a család is, hiszen csak halkan írom meg, mi mindig itt vagyunk és vártunk. Gyönyörű késő délután kívánunk, kedves Dreamer innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család jelen, örülünk, hogy újra üdvözölhetünk, és hogy nem mondtál le rólunk, mert mi sem. Kellemes délután, szuper hetet kívánunk, hello mindenkinek, hello Zoltán, hello Debrecen, hello Erdőszentgyörgy, hello család. Nos, hát semmiképpen nem mondtam le rólatok, és ennek a sajnálatos hirtelen szinte szó nélküli eltűnésnek megvan a maga oka, ezért bocsánatot kérek tőletek, sajnos az élet néha nem úgy dobja a dolgokat, ahogy kellene, de azért remélem, hogy lassan rendeződik ez is, és ahogy mondtam már, akkor két hetiben is tudunk itt együtt lenni, úgyhogy köszönöm, hogy nem mondtatok rá rólam. Aztán itt van Imi is velünk, hola senyor, senador, nem tudom én, dreamer, cuatenga, una, felisztár, de biztosan így van, örülök, hogy itt vagy Imi, és érezd jól magad a zenékkel. Aztán, szia kedves dreamer, csak hogy megjöttél végre, hiányoztál lám, szuper kis műsorok, Encsike jelen, mint mindig, gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, kellemes zenehallgatást, neked pedig jó adást kívánok, sok szeretettel, puszcsika, Encsike. És a legjobb kezdés, imádom Jack Sparrow kapitányt. Én is nagyon szeretem, és nagyon régen hallgattam már veletek együtt. Aztán itt van Józsi, aki köszöntött és emlékeztetett egy nagyon fontos dologra, amit talán nem is kellett volna talán mondani sem. És itt van az előző óra, két óra műsorvezetője, Kukori bácsi is. Jó, Adit itt is írta nekem. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Na hát, ezekkel az üzenet cunamikkal elindult a műsor, és akkor nem csak a műsor indult el, hanem mióta nem találkoztunk, szinte eljön hozzánk a nyár, hiszen már május 11-ét írunk, és akkor P. Juniorral meg Fernándóval meg fogom nektek egy kicsit előlegezni a nyarat. Igaz, ma mindenfelé esett, zuhogott, jégeső, meg minden volt, de hát ez most nagyon-nagyon-nagyon kellene, szinte minden héten egyszer. Na de, ezt nem mi mondjuk meg.

És akkor leírhatnátok ti is, hogy mennyire várjátok egyébként a nyarat, mennyire várjátok a jó időt. Nyugodtan lehet mondani, hogy nem várjátok a jó időt, de a nyarat egyébként várjátok, vagy várjátok a jó időt és várjátok a nyarat is, mert szeretitek a meleget. Nyugodtan írjátok meg, és egyébként Kukori bácsi megkérdezte a nagyon fontos kérdést, hogy a Retrobox csoportba hogyan lehet bejutni, beférkőzni ide immár a 8 résztvevő közé. Szóval nagyon egyszerű, egyszerűen csak jelzitek nekem Viberen, és hogyha szeretnétek bejutni, akkor minden további nélkül nyitva áll a kapu, és lehet jönni, és egy kicsit segítsetek is nekem, megmondom őszintén, mert még egyelőre bele kell rázódnom, hogy írok, olvasok, beszélek, zenélek, meg minden egyebet csinálok, úgyhogy nyugodtan írhatjátok a dolgokat. És egyébként Józsi írta, nem is olyan régen, igaz, nem nekem írta, hogy leültem, mint az iszap, és teszek a kertre. Mondjuk ezt nem ezzel szóval írtam, és eszembe jutott már is egy vicc ezzel kapcsolatban. Hát elnézést, hogyha nem olyan teljesen szalonképes lesz. A lényeg az volt, hogy a rendőrökre rábízták, hogy vigyázni kell a tehénkére, és eljött az itatásnak az ideje, és hát nem tudták, hogy mit csináljanak vele, levitték hát a tóhoz, a tehénke ott nézelődött, ivott egy kicsit, de hát úgy nem volt nagyon nagy kedve. Na hát a rendőr bácsik, akiket ugye nagyon szeretünk, mert hogy róluk viccelődünk, kitalálták azt, hogy nagyon egyszerű, ha már nem iszik, akkor egyszerűen be kell nyomni a fejét a kis tavacskába, vagy a kis patakocskába, majd elkezd onnan inni. Hát ezt is tették, legyűrték a fejét, nyomják bele. Szegény tehén erőlködik, hát szegény összecsinálta magát erőlködésbe. Erre megszólal az egyik rendőr, hogy Józsi, ne nyomd olyan mélyre a fejét, mert már az iszapot szíja!

Fools Cry, megőrít engem ez a lány. DJ Janu énekelte is, hogyha jól emlékszem. És akkor most én nagyon örülök annak, hogy ilyen aktívak vagytok a Viberen. Először is Iminek az írását szeretném megosztani veletek. Ő azt írja, hogy ő nagyon várja a júliust, a nyarat, mert megyek Spanyolba, Alicante talán, ott lakik egy barátom. Na hát ez nagyon-nagyon jó dolog, és kívánok neked nagyon-nagyon jó időtöltést. Nekem pedig Spanyolországban a kis unokahugom, szerintem jól mondom, volt nem olyan régen, ilyen cserediákos dologban nagyon sok élménnyel gazdagodott. És ha jól tudom, akkor nem csak te vagy, aki ugye nyaralni megy majd ilyen külföldi országban, a rádióban van más is, aki nagyon-nagyon várja, remélem ez valóban így is van. Aztán megjött Jamaikából Nandi, azt írta, hogy szia All, szia Dreamer, de jó hallani a hangod. Hát, köszönöm szépen, én is örülök neki, hogy hallhatom, és örülök, hogy ti is halljátok, úgyhogy szerintem ebben meg is egyezhetünk. És hát tallózok egy picikét az írások között, mert ugye azt írta Józsi, hogy a nyarat várom, a meleget nem szeretem. Hát akkor druszám, én is így vagyok vele. És egyébként még itt volt egy olyan írás is, hogy az, hogy pisszentett egy sört a Józsi, az teljesen rendben van. Ja igen, hogy milyen jó idő van a kertben, és akkor gyorsan oldalra is pillantottam, hogy meglessem a hőmérő higanyszálát, ami 22 Celsius fokot mutatott kint. Valóban egyébként jó idő lehet, nekem is egyébként kint lenne valamilyen szinten a helyen, nem, helyette bejöttem hozzátok, mert képzeljétek el, itthon hagytam az ebédem, és ebédidőben, mert hogy talán, hál' Istennek vagy nem, inkább lehet, hogy nem. Na mindegy, erről is mesélek, ha gondoljátok. Szóval itthon hagytam az ebédemet, gondoltam, haza biciklizek érte. Hazajöttem, jó étvágyal megettem, biciklizek vissza, és félúton kaptam egy olyan defektet, mint a húzat. Úgyhogy toltam a bringiglit egészen hazáig, úgyhogy emiatt a kertben én is egy kicsit ugye biciklit javíthatnék. Na, az majd valószínűleg holnap lesz. Mazsi azt írta, hogy náluk felhős az időjárás, Kukori bácsi egyszerűen szeszélyes, úgyhogy rendben van az, ki fog sütni a naposka is. Most egyelőre még Hű és Nálitól kaptunk egy nagyon szép látképet egy gyönyörű szép kék éggel. Természetesen ez így van. Na, hát magyar zene jön aztán, nem magyar zene jön aztán, ki tudja még, hogy milyen zenék jönnek, mert tudjátok, hogy itt a Super DJ Rádióban nektek zenélünk. Ugye ez a műsor nem elsősorban arra szól, nem tudom, aki még most hallja először netalántán a Retro Boxot, hogy a mai zenéket, a mai, hát nem is tudom, zenéket próbálom feldolgozni, vagy lejátszani, vagy a feldolgozott zenéket lejátszani. Próbálok ragaszkodni az eredeti zenékhez, próbálok ezzel mulattatni benneteket.

Energy Rádióban nem csak ugye 8 óráig, hanem 8 órán túl is, sőt, akár egész nap érdemes itt maradni velünk. Jó zenék szólnak, jó kis válogatásban, és jó kis műsorvezetők jönnek hozzátok. Általában ugye délőtt Boriszka, délután meg mikor ki kapja elő gyorsan a mikrofont, és jön ide hozzátok. No, és hát nagyon kíváncsi leszek egyébként arra, hogy ezen a nyáron lesz-e valami hasonló sláger, mondjuk, mint ami hamarosan itt el fog következni nekünk, mert meg hogy hányan fognak táncolni még erre a dalra, ami ugye már jó kis retro dal, mert hogy ilyen retrós az egész. Na, ezt erre is kérlek benneteket, hogy írjátok meg a Viberen. Egyébként az a helyzet, hogy itt a csoportban nagyon jól beindult a beszélgetés, és örülök neki, hogy van, amikor ökörségről, van, amikor fontos és érdekes dolgokról beszélgettek, és hogy én is be tudok néha egy kicsit kapcsolódni, meg akár van olyan is, mondjuk idézni is, vagy ilyesmi. Na, szóval akkor, hogy szól az a dal?

Á, paci. Rozé és a Bruno Mars, tehát ugye erről volt szó, hogy vajon mi lesz az idei nyár slágere. Egyébként nyugodtan ezt is leírhatjátok a Viberen, plusz 3674 5959 95, vagy 595 995, így se rossz. No, és közben ugye a Viberen mindenféle makkás dolgok robbantak fel, egy szigorú fekete macska, meg egyébként a légkábelek jelenléte, illetve az, hogy az ég az nem felhős. Közben Zsuzsikát is köszönhetjük, aki éppen ma akarta letörölni a Vibert, de aztán mégsem tette, és milyen jól tette egyébként, meg

0: hogy itt van velünk a Super DJ-n. No, és akkor... egy kicsit... hogy mondjam? Tudom, hogy van egy kis tartozásom veletek szemben. Sőt, egy emberrel szemben nagy tartozásom is van, mert legalábbis együtt nagyon régen hallgattuk meg a következő felvételt, de akkor már itt az ideje, hogy meghallgassuk, utána pedig egy picikét játszunk. Próbálok nektek hozni egy kis érdekes dolgot, legalábbis én úgy gondolom, hogy érdekes, aztán majd megcáfoljátok, vagy éppen nem. Tényleg ez csak játékról szól, semmi másról, itt a Super DJ Rádión. Egyébként Dreamer vagyok, és a Retro Boxot halljátok, majd még 8 óráig ez a műsor jön, utána pedig tovább az élő műsorvezetés Gregasszal.
1: Ez a Super DJ Rádió.

Két dolog miatt is nagyon kontrasztos lesz a következő zene, és aztán pedig jön ez a kis játék, amit már az előbb harangoztam. Szóval az egyik dolog az az, hogy összehasonlíthatjuk nagyjából ugye a 2025-ös és mondjuk egy 20 évvel korábbi dalt ettől az előadótól, illetve a másik kontraszt, hogy az előbb arról beszéltem, hogy itt van a nyár és zenéltünk is, és pedig az FLM azt mondja majd megint csak, mármint az FLM, hogy véget ér a nyár. De nem ezért játszom nektek, hanem azért, hogy emlékezzünk, hogy milyen rossz azt gondolni, hogy véget ér a nyár, és szeptemberben ezt hallgatni, és milyen jó, hogy még előtt állunk.

Ja, én nagyon szeretem ezt a dalt. Messziről fogok indítani. Egészen onnan, hogy általában ugye a retroboxban, szóval a retroboxban nem nagyon szoktam, vagy ritkán szoktam kívánságot lejátszani, de néha leszoktam játszani, ha már valaki egyébként megkérdezi. Illetve a másik dolog pedig az, hogy a következő játék ugye arról szól, és éppen azért játék, mert el fog hangzani valami, nem egészen úgy, ahogy megszokhattuk, és én kíváncsi lennék a dalból, vagy egy előadóra, vagy egy számcímre, vagy mind a kettőre, vagy egyikre sem, és ebből a fajta megzenésítésből, mondjuk inkább így, fogok minden műsorban hozni akár kettőt, hármat is, attól függetlenül, hogy lesz kedvetek játszani, vagy sem. Megmondom őszintén, ez a fajta, ami következik most, nekem nagyon-nagyon hangulatos. Nem biztos, hogy mindenki így van vele, ezt is nyugodtan megírhatjátok a Viber csoportba. Tudjátok, plusz 36, 74, 595, 995, de nem csak a Viber csoportba, hanem Viberen is megírhatjátok természetesen, nem tudom, Encsike figyelsz-e. Na szóval ez egy hangulatos nóta, legalábbis nekem nagyon hangulatos, aztán ti is megírjátok, hogy mit gondoltok. Tehát írjátok be az előadót, a számcímet, vagy mind a kettőt, és akkor az első három biztos, hogy kérhet valami retroboxos dalocskát.

Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm szépen, hogy játszottatok velem, és nem sokára meg is fogjuk beszélni azt, hogy ugye kivel, kinek milyen dalt fogok lejátszani. Egyébként arról van szó, hogy ez gyakorlatilag egy papíros kottával működtetett, levegővel működtetett, hát ilyen kicsit angolok talán úgy hívták, hogy kintorna, mert gyakorlatilag az volt a kín, hogy szegények még tekerték, ugye, ahhoz, hogy elég levegőt termeljenek, ma már egy elektromotor hajtja őket, és gyakorlatilag ugye nagyon-nagyon sok dolgot feldolgoztak erre a mechanikus orgonára, és gyakorlatilag ezt hallhattátok, hogyha van kedvetek, akkor még néhány ilyen kis hangulatos dalt meghallhatunk. Egyébként elsőként Mimi írt nekem, ő nagyon profin vágta, hogy Ace of Base és a Sign-ot lehetett felfedezni ezekben a dalokban. Aztán egyébként megjött Mazsitól is, illetve Max is azonnal vágta, többek között egyébként Gyula, Szabó Gábor is, és Nándi például Labus Love to Love-ra gondolt, majdnem nem, és még azt írta egyébként, hogy zenegép és Wurlitzer. Na most a Wurlitzernek a működését, meg a zenegépnek a működését nem tudom, azt ugye nyilván az egy kicsit szerintem más téma, de egyébként Wurlitzer, igen, mondja Kukori bácsi, én meghajolok előttetek, legyen Wurlitzer, szóval ezzel kapcsolatban még játszhatunk. Ez egy nagyon pici kitérő volt egyébként, nem teljesen a Super DJ Rádió profiljába vágó zenéből, és akkor a kedves felsorolt hallgatóktól pedig várom a zenéket, amit lejátszhatok nekik, és egyébként meg küldjük el akár magunknak, vagy akár másoknak, vagy bárkinek, hogy ezzel is egy kicsit erősítsük a csapat szellemet.

To your heart, ez a DJ Bobo és Betty Love, és közben arról beszélgetünk még itt a háttérben, hogy ugye Wurlitzer, és akkor én írtam egyébként Kukori bácsinak, hogy Verkli, hát a szívből kell tekerni, igen, éppen erről beszéltem gyakorlatilag, hogy azt szívből kell tekerni, és tekerni, és tekerni egyébként, és... Képzeljétek el, Mimi már is megírta, hogy mit szeretne hallgatni, és nekem beugrott, hogy ez a dal egyébként ugyanúgy létezik erre a megszólalásra. Na, vajon melyik dal szerette volna? Na, és akkor egyébként azt írta hozzá, hogy minden hallgatónak küldeném, és neked külön, és örülök, hogy itt vagy újra. Nagyon szépen köszönöm, szóval hallgassátok csak meg, hogy melyik dalt szerette volna, vagy szeretné meghallgatni. Hát ez nagyon jó. Na, nem lesz. Nem lesz itt velünk ez a dal. De szerintem itt lesz, figyeljetek csak.

egyelőre, hát Maxi és Mazsi még azon gondolkodik, hogy milyen dal jöjjön, amelyet nagyon szívesen elküldene valamerre, hát ezt majd mindenképpen meglátjuk. Addig is, amíg kitalálják, persze megy tovább a Móka és a Nóta is egyébként, és szeretném üdvözölni Ausztria szuper DJ rádió hallgatóját, vagy hát leglelkesebb szuper DJ rádió hallgatóját, Lajost, aki azt írta egyébként, hogy kellemes szép napot kívánok, és üdv újra. Úgyhogy, megérkezett Mazsitól és Max-től a kérés, és hát azt gondolom, hogy lehet bármelyikről is szó, és megpróbálom gyorsan ki is találni, vagy kitalálni, meg is keresni. Egyébként nem túl nehéz feladatot adtak nekem, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen kedvesek voltak. Szóval azt írta egyébként Mazsi, hogy ő gyakorlatilag bármelyik Britney Spears dalt szívesen meghallgatná, mert hogy egyébként olyan régen voltak már, és itt két dal jutott ezonnal az eszembe. Az egyik ugye az a Baby One More Time, vagy a másik az Oops, I Did It Again. Na, akkor a kettő közül mindjárt el is fogom dönteni, hogy melyik legyen, de egyébként lehetne a Womanizer, a Bombastic Love, az I'm Slave For You, az Every Time, és más olyan dalok, sőt, volt itt egy olyan dal, ami egyébként egész jó kis király dalok voltak annak idején. Aztán vannak, akik mai napig is szeretik őket, én is szívesen egyébként meghallgatom egyszer-egyszer, ugye azért megmondom őszintén, hogy túlzásban én sem viszem. Mazsinak szól tehát, majd addig, amíg a dalt hallgatja, gyakorlatilag remélem, hogy megérkezik az is, hogy kinek fogja küldeni, én pedig akkor küldöm azoknak, akik játszottak velem és kitalálták ugye ezt a dalt, tehát akkor Baby One More Time!

Még egyet a bébi, vagy hát mondjuk úgy, hogy akár egy nagy találat is lehet belőle, Britney Spears, One More Time, és egyébként a Retrobox csoportba betettem egy képet, most azt is el lehetne mondani véleményként, hogy szerintetek az valódi, vagy sem, hát elég nem túl pozitív képként ábrázolja a jelenlegi Britney Spears-t, és hát szerintem sokan lelkisábrándulnak belőle, feltéve, hogy annak idején valaha kedvelték őt, vagy akár tetszett is. Na, Mazsi azt írta, hogy mindenkinek küldöm, aki szeretné Britney-t. Ki szereti Britney-t, írjátok meg. Köszönöm szépen, régen hallottam a zenéjét egyébként. Szívesen meghallgatom, de ezt már egyébként mondtam is. Nos, hát 7 óra után, este 7 óra után 5 perce, most már kezd lassan lenyugodni a napocska. Azt írta Max, hogy Paradiso vamos a la discoteca, de ha Bailando van, mondjuk a Luna verzióból, azt jobban szeretem. Paradiso-nak elsőnek írt zenét nagyon szeretem, minden kedves hallgatónak küldöm, lehet nem írom le, de remélem ismered. Na, hát akkor ismerem, biztosan ismerem.

Az, hogy Günther... Nem. Na, szóval az, hogy Luna igazándiból mire hajlandó, azt nem tudom, de hogy miért is érdemes a Super DJ Rádió Viberjét használni, plusz 3674 595 995, azért, mert olyan érdekes dolgok mennek, például a Retro Box csoportból fogok idézni. Ugye feldobta Nándi Jamaikából, hogy hát nekem Samantha Fox volt egyszer az ágyamban. Mert hogy az történt, hogy elengedte a rajszeg a falról, és erre ugye beindult Mazsi is, aki azt írta, hogy hát nem tudom, nem tudott a bros fiúk az ágyamra esni annó, lehet azért nem rajszeggel, hanem cellusszal lesz odaragasztva, odaragasztva a fiúk a falhoz, és akkor Nándi megkérdezte, hogy mit csináltál volna ennyi pasival, max társasoztam velük, vagy kártáztam volna. Természetesen erre a fő kakasunk sem maradt res, hanem azt írta egyből, hogy nálunk ezt üvegezésnek hívják. Közben megérkezett hozzánk Melinda, akit üdvözlök, és nagyon szépen köszönöm, és örülök neki, hogy itt van, és köszönöm, hogy időt szakított rám. És akartam ezzel kapcsolatban valamit mondani, csak igazándiból elfelejtettem. És egyébként Max is elárulta, hogy nagyon kedveli Lunának a zenéjét, meg egyébként tetszik Luna is. Hát igen. Vannak olyan dolgok, amelyek időtlenek és maradandóak, és hogy még mindig mit akartam mondani róla, na mindegy. Szerintem sose fogjuk megtudni. Az viszont biztos, hogy nem sokára megint fogunk orgonázni egyet. Kíváncsi vagyok, hogy kitaláljátok-e az előadót. Annyi nehezítés van a dologban, vagy annyi, nem, talán változtatás, hogy akik ugye most nyertek, ők már ebben a műsorban nem nyerhetnek még egyet. Beírhatni, természetesen beírhatják a kis tipjüket, de hogy egy kicsit Nándinak is kedvezzek, bár ugye a mai napom ő már ki volt emelve. Szinte azt mondhatnám, hogy megnevezés nélkül. Samantha Foxról beszéltünk, aki előszedte Günthert, vagy Günther szedte elő Samantha Foxot, nem tudom. Güntherről azt kell tudni, hogy a 90-es években dance dalokat próbált összehozni, felújítani. És azt kell róla tudni, hogy ilyen német bizonyos erotikus filmekben megjelenő kackiás bajsú német előadóról van szó, és nem bajsú, hanem bajsú.

A Facebook csoportban lévő kedves, kitartó hallgatók, ugye, és hát azt kell tudni a Facebook csoportról ilyenkor, idézőjelben az a rossz benne, hogy akinek be van állítva az értesítési hang, akkor feszt értesít, hogy jött egy üzenet, megint jött egy üzenet. Szóval a Facebook csoportba betettem Günther képét. Ja, csak azt akartam mondani, hogy ilyenkor gyakorlatilag a műsor alatt aktív ez a csoport, egyébként ugye oda nem nagyon szoktuk zavargatni a kedves hallgatókat. Szóval Günther benne van a Facebook csoportban, egy kackiás bajuszú német előadó, és hát talán az elmúlt nyarak másik olyan dala, amire szerintem nagyon sok ember lába elindulhatott. Vajon kitaláltátok-e, hogy melyik ez?

És ez a nosztalgia, ez a dal egyébként jót is ad nekem, meg rosszat is, ha visszaemlékszek az elmúlt időkre. Melinda is megírta, hogy hatalmasat bulisztunk erre Ildivel. Hát ennek nagyon örülök, illetve Encsike is megírta, hogy Pedro, oh yeah, bizony, bizony, oh yeah. Na, megint jön két perc orgona szó, akiknek nem tetszik, azok remélem azért visszatérnek. Szóval jön egy dal, amit kíváncsi lennék, hogy felismeritek-e, hogy ki az, aki annak idején előadta. Tudjátok, retrós témában mozgunk. Nagyon köszönöm, Lajos, a bulizást, mert bulizunk, és maradj te is, ameddig csak tudsz. Na, szóval jön egy dal, és akkor az a játék lényege, hogy megfejtitek, hogy ki az előadó, vagy mi a szám címe, vagy mi mind a kettő, és akkor megint jöhet egy dalkérés, és szerintem ezt egészen 8 óráig el is fogjuk tudni játszani, amikor is 8 órakor majd levált engem Gregas, és akkor jön a bulik folyamatos sora. Na, akkor hallgassátok!

Bizony a Wurlitzerben, vagy ahogy egyébként beszéltük, hát Kukori bácsival a Verkliben, Melanie C. I'm Turn to You fennlógozása volt hallható. Maxnek nagyon ismerős volt, de aztán végül is az eredeti dal vitte rá a megoldásra. Na, se baj, legközelebb is majd lesz ilyen játék, és akkor majd kértek. Bocsi, hogy kicsit nehézre sikeredett.

Kukori bácsi a Viberem. Mindjárt, hogy pontosan idézek. Szemrevaló Szonya lambadája. Na de melyik Szonya? Képet kérünk. Nandi pedig azzal próbál meg biztatni, hogy Dreamer, húzd be ide az utolsó Wulitzert, vagy Léci, mert nem hallottam rendesen, lemerült a teló, vagy a rádió. Ja persze, mert hogy neked van már igazi internetes zsebrádiód, na hát ezt lehetne akár hirdetni a kedves hallgatók között, hogy nem kell, hogy a telefonod merüljön. Nandi elkészíti neked a legjobb internetes rádiót. Na jó, persze, bocsi, nem feltétlenül biztos, hogy erre gondoltál. Azt pedig nagyon szívesen elküldöm majd neked privátban, így még egyszer nem fárasztanám a kedves hallgatókat, de majd a legközelebbi műsorban is hallhatunk ezekből a csodálatos Wurlitzeres dallamokból.

úgy tűnik, ma este minden a nyáról szól, a lubickolásról, a vízről, a jókedvről, mint például Loft is itt van, és a Mallorca. És hát ugye volt arról szó már a műsornak az előző időszakában, hogy van, akik mennek mondjuk

Spanyolországba, bizonyára vannak, akik másfele mennek, és hát egy dolog a lényeg, érezzétek jól magatokat. És hogy a szerdai napom az hogy fog kinézni, többek között ugye munkával, de ez kevésbé érdekes, hanem előre tervezetten meg fogok tekinteni egy filmet, és igazándiból nem szeretnék most filmajánlattal csábítani senkit, csak meg szeretnék emlékezni arról, hogy Michael Jacksonról készítettek egy filmet, amiről egyébként azt mondták, hogy egy kicsit úgy nyúl hozzá a sztárhoz, hogy annak a kultuszát, annak a dolgait, annak a bármilyen olyan voltát, amitől az emberek suttognak, vagy tudnak, vagy nem tudnak, azt ne igazán bántsa, szóval, hogy ne lehessen egyszerűen egyszerűen azt mondani a sztárról, hogy ez volt, az volt, amaz volt. Mondjuk nem egy annyira precízen ábrázolós, mint mondjuk Freddie Mercury esetében, hanem igazándiból az első rész legalábbis a jó dolgokat, a szép dolgokat, a nagy sikereket mutatja. Ennek ellenére én nagyon kíváncsi vagyok, és aztán majd meg is fogom osztani veletek, de akinek van kedve, az menjen el Michael Jacksonnak ezzel a életrajzi filmjére, és hogy egy kicsit meghozzam a kedvet, bár ritkán szoktam játszani, elég nagy baj, de itt van nektek most a Beat It! Ami többek között félig meddig megszólalt például a Visszajövőben filmben is.

Jaj, Dreamer, Dreamer, megfeledkeztél egy üzenet átadásáról, mindjárt mondom is. Szóval van egy ismeretlenünk, aki egyébként nem ismeretlen, hanem Encsike, és azt írta nekem már jó régen, hogy puszi a drága Mazsinak, szép estét kívánok neki oda Hajdúszoboszlóra, puszika Encsike. És egyébként Mazsi is küldi nekem az infókat, hogy hú, basszus, milyen idő van itt, vihar, dörög, nagyon az ég és szakad az eső. Úgy tűnik akkor felénk megint leszakad az ég. És egyébként Melinda megírta nekünk, hogy ők Görögországba mennek nyaralni, mindenki nagyon várja. Már csak pihenjünk, és ő elkészült a teljes kikapcsolódásra, és szerintem ez egy nagyon jó dolog volt. Valamint Encsike megírta még, hogyha jól emlékszem továbbá, jaj, igen, hogy DJ Simontól is hallhatunk némi Michael Jackson előzetest, jó szórakozást kívánok a filmhez. Hát én igazándiból csak szerettem volna úgymond felhívni a figyelmeteket, hogy érdemes mondjuk az előzetesét megnézni, és hogyha kíváncsi vagytok rája, akkor pedig érdemes menni és elmenni. Erre pedig azt írta egyébként Kukori bácsi, hogy én a moziban csak a hátsó sorba ülök, vagy külön zsőjébe. Na de azt nem írtad meg, hogy vajon miért?

Manu és Romina Power dala szólt 3:48 magasságában a Super DJ rádióban. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy 8 órától nem áll le a buli. Egy kicsit más stílusban, egy kicsit más dallamokkal, de egy nagyon jó pofa műsorvezető jön hozzánk, Gregas, és játsza a zenét. No, hát megindult megint egy kicsit egy kis leülés után a Viberen. Nandi éppen éhezik, szegénynek jó étvágyat kívánok. Ő nagyon-nagyon sportosan étkezik, mert körülbelül 4 óra magasságában ebédel, és aztán 6 óra magasságában pedig vacsorázik. És ugye megemlíti például Kukori bácsit is, hogy ő vele költötte el az ebédjét. Aztán Mazsi továbbá azt írta, hogy én is üdvözlöm Encsikét, üzenet átadva, illetve Encsi írta, hogy én nagyon kivi vagyok, úgyhogy megnézzük azt majd tuti. Kukori bácsi nem is biztos, hogy a filmet nézi, hanem rosszalkodik. Kinézem belőle. Nagyon crazy, ugye Kukori bácsi? Biztos, hogy óriásian crazy, de akkor én feltennék egy kérdést. Tudom, 1000 éves vicc, az lenne a kérdésem, hogy vajon az emberi testben miért van az, hogy a mellszövetben található a legtöbb zsírszövet, az egyik legtöbb zsírszövet, ez így pontos. Na hát akkor a megfejtéseket Viberen küldhetitek.

Annak idején, tudjátok, az a híres üdítőgyártó indította útjára a cserigókot, aztán most már mindenből lehet kapni cseresznyéset, több és kevesebb sikerrel. Amit szeretnék még nektek elmondani, hogy Lajos, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, aki azt írta, hogy további szép estét és jó pihenést, és köszönöm a jó kívánságaidat. Gábor azt írta, hogy persze, Gábor, nem is Gábor, Kukori bácsi, szóval azt írta, hogy persze majd a filmmel foglalkozom, mi? És aztán a Retroboxos csoportban volt egy ilyen, ugye az volt a kérdésem, hogy miért az emberi testben, miért a mellszövetekben van az egyik legtöbb zsírszövet. Erre azt írta Nándi Jamaikából, hogy valószínűleg azért, hogy körbe ölelje a tej mirigyeket, illetve volt még egy másik megoldás is nála, méghozzá az, hogy vagy hogy tudjanak mint nyomingálni a cicicentrikus pasik, írta ő. És Ádám pedig leírta a tutit, mert azt írta, hogy ne nyikorogjon a moziban. Ez pontosan így van.

Cosmix a házban. No hát a Retro Box ideje lejárt. Kevesebb mint 4 perc múlva elhangzik az utolsó felvétel. Én nagyon örülök, hogy visszaengedtetek köreitekbe, és ennyi pozitív nyilatkozat volt. És köszönöm szépen nektek, hogy ennyien írtatok, és egyébként folyamatosan lehetett olvasni a Retroboxos csoportba mindenféle érdekességet. Arra kérlek benneteket, a Facebook csoportunkat ne hanyagoljátok el, Super DJ Rádió, illetve hogyha ismerőseitek megkérdezik, hogy mit hallgatok és mitől vagytok ilyen vidámak, a Super DJ Rádiót javasoljátok, és mutassátok meg, hogy hogyan hallgathatják őket. Például a Nandi féle szuper internetes Pocket Radio-val. No, és akkor nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Mondanám, hogy kik azok, akik voltak velünk. Itt volt velünk István, bár ő most nagyon sokat nem írt, hát remélem legközelebb majd fogja. Itt volt velünk Józsi, Imi, Gyuszi, aztán volt a Gáborunk, Nandi, Mimi, Max, Melinda, Ádám, Lajos, itt volt velünk ismeretlen, mondjuk úgy, hogy Encsike. Nagyon szépen köszönjük a Retroboxot, Dreamer, jó pihenést kívánok, és várunk vissza legközelebb. Én személy szerint szívből örülök, hogy visszatértél, mint a Terminátor. Visszatérek. Gábor is, na hát, Kukori bácsi ilyet leírni. Szóval magömlésem van a moziban, kiborult a popcorn. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és együtt mulathattunk. Itt volt Mazsi is írt nekem, köszönöm szépen a szuper zenéket, Dreamer, további szép estét és jó éjszakát kívánok neked, szia! Nekkel is, és nektek is, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Max, köszi szépen a műsort, igazán nincs mit, neked is jó pihenést, vagy éppen jó bulizást. És akkor mindenki, aki a Retroboxba írt, például Zsuzsika írta, hogy ő nagyon fáradt volt, de egy kicsit felrázta a Retrobox. Na én ennek nagyon szépen örülök, és nagyon szépen köszönöm. Nándi is ugye körül leírta, hogy nagyon korán kelt, és emiatt is nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Én búcsúzom, jövök jövő héten hétfőn, aztán majd meglátjuk, hogy jövő hét hétfőből mikor lesz jövő hét szerda is, vagy csütörtök, majd meglátjuk. Úgyhogy addig is nagyon fogtok hiányozni, és hallgassátok sokat a Super DJ Rádiót. Én Szatmári Zoltán Dreamer voltam a Retroboxból, most pedig Gragaszt várjátok. Várszám, és én megjövök, már csak egy fél perc.

Hát szép jó estét, szuper DJ Radio, szép jó estét, szuperek. 8 óra, ami azt jelenti, hogy 8-10 Selection Live itt a Szuper DJ Radio-ban. Hosszú idő után újra. Picit lemaradtam, de aztán itt vagyok. Köszönjük szépen Dreamernek ezt a 2 órát is, előtte Kukori bácsinak is. És természetesen ma azért volt itt velünk a szokásos, már szokásos délelőtti műsorral Boriska is, úgyhogy megvoltak itt az élőzők előttem. De ami fontos, hogy mostantól kételen keresztül a szokásos Selection Live velem Gregasszal, és remélhetőleg minél többen velem maradtok. Csapunk egy ilyen kis rádiós online bulikát, így hétköznap este 8-tól. Viber számunk a szokásos 7045-95-995. Ide lehet nekem írogatni mindjárt, majd izítom a Viber-t, még gondolom frissíteni is fog, mert olyan régen voltam már. Én mindenkinek jó szórakozást kívánok erre a 2 órára, úgyhogy tartsatok velem, kellemezen hallgatást!

be is izítottam a Vibert, és Vizsa István írt is, gyönyörű estét kívánunk neked, kedves Greg, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család. Örülök, hogy újra itt vagy, és hadd szóljon, hát hadd szóljon. Örülök, hogy itt vagytok. És itt van velünk Encsike is. Sziasztok! Szia Gregasz, sziasztok szuperek! Encsike továbbra is jelen. Csodás szép estét kívánok neked, és minden kedves SDR hallgatónak. Kellemes zenehallgatást és jó lazulást, neked pedig jó adást. Kívánok és sok-sok kajlózó fülecskét. Puszcsika Encsike. Hát örülök, hogy te is itt vagy, és örülök, hogy minden szuper DJ Radio hallgatóit remélem itt marad velünk, és kajlóznak velünk. Kozic Nándor is írt nekem, szia Gregasz, jó adit és sok fület, üdv mindenkinek, hát köszönöm szépen, és neked is jó zenehallgatást itt a szuperen. És itt van velünk Kukori bácsi is, jó adit kívánok, Gregasz kolléga, hát örülök, hogy itt vagy velünk, és maradtál még. Kellemes estét neked is!

És itt van velünk Fater is. Szia, szép estét kívánok, Gregasz. Én is régen hallgattalak, de lepjél meg bennünket, szuper. Szuper hallgatókat fincsi zenékkel, Sopron garázsparti jelen. Na, örülök, hogy van egy garázsparti, kis így hétköznap. Kellemes partit nektek is, hadd szóljon akkor.

És ami fontos, itt volt ma kérdés. Kaptam a telefonomra, hogy mostanában nem teszem fel az adásokat. Hát ez azért történt, mert ugye még januárban volt egy olyan 3 órás adással az utolsó óra, így elfelejtődött felvett. A felvevő megállt, vagy nem is tudom, mi volt a probléma, de ilyen még nem volt. 2 órát vettünk fel a 3-ból. Aztán úgy döntöttem, hogy várok, és megcsináltam az utolsó órát. Aztán összepattítottam a 2-t, úgyhogy megvan a 3 óra, ki van javítva, úgyhogy felkerült, és akkor innentől kezdve felmennek a régi adások is szép lassan. Egyet már fel is tettem, úgyhogy majd jön a következő adag. Egészen eljutunk a maihoz is majd.

Ó, és megjött házi is ilyen versekbe, hogy szokta. Szevasz, Gregasz, légy ma is ravasz, küldj egy számot a csacsa barátomnak, aki most érkezett Hollandiából, a számot rád bízom, csak egy kicsit pörgősebb legyen, köszönöm. Akkor még egy picit várunk, aztán majd valamit nézünk neki. Örülök, hogy itt vagytok. A következő nem annyira pörgős, de azért nem is annyira beavós. Egy régi újra előszedve minden évben szinte, az a bizonyos Spiller és a Groove Jet 2026-ban újra.

és beköszönt Útjár Lajos is. Kellemes estét, Gregasz. Kellemes szép estét, Gregasz, csak ki tudom mondani. Hát szép estét neked is, és örülök, hogy velünk vagy. Igazi törzshallgató.

Ez itt a Super DJ Radio, a Selection Live. Egészen 10-ig élőben is házékért egy zenét, egy pörgősebb zenét Csacsa barátjának, úgyhogy menjen a következő. Hát nem tudom mennyi lesz pörgős, de remélhetek jó lesz. Álljunk fel bőven is az Everything I Wanted. Menjen nektek. És természetesen minden szupernek.

Ezért én mindig a Super DJ-re Dőzsbrass Selection Live. János Balázs vagy Balázs János, nem tudom melyik a vezeték és a keresztneved. Azt írja, hogy szia, tetszik a stíl. Azt írta, hogy odabasz. Most már talán kimondhatom így este. Örülök neki, hogy tetszik, és remélem azért minél többen itt vagytok velünk így. Hétköznap este is. És ha már scooter, akkor jöjjön egy hasonló klasszikus.

0: Rádió. Csak neked zenét.
1: Kis emlékeket is ébresztünk, hiszen a új zenék után jön egy kis klasszikus. Hiszen ahogy mondani szoktam, megférnek a régi meg az új zenék egymás mellett is. Legalábbis én így gondolom, ezért szoktam össze-vissza kutyolni neked.

Ez mindig a Selection Live, itt a Super DJ Radio-n, és Szabó Gáborira, Vibe-önkre. Zsír a zene, kérem aláson. Hát köszönöm szépen, és örülök, hogy tetszik. És írjatok nekem nyugodtan, Vibe-el számunk a szokásos 70, 45, 95, 995. Egészen 10 óráig itt csapatjuk.

És itt van velünk Fritjó is. Good evening, sir. Hát kellemes estét neked is, és jó zenehallgatást velünk. Itt a Soulfair DJ Rádióban.

Köszönjük mindig a Selection Live-it a Super DJ Radio-ban. Viberünkre írt Angie-ke, ami nem más, mint a 7045-95-995. Greg, azt csak gratulálni tudok, igazán fincsi, lélek simogató zenék ezek. Annyira jó, jól esik most a kis lelkemnek. Köszönöm, Puszcsika, Angie-ke. Én örülök neki, hogy eltaláltam így a hangulatot. Remélem, sokatokkal van ez így.

És kaptam még egy üzenetet, mint összebeszéltek volna Encsikével. Szép estét, kedves DJ, csak benéztem egy kis lélek simogatóra. Üdv! Remek facsa szupereknek, Toldi Miki írt nekünk. Hát örülök, hogy itt vagytok.

közben is, ha István sírt nekem, ez nagyon szuper összeálltás, de még eddig nem csalódtunk. Csak azt mondhatjuk. Közben is, ha István sírt nekem, ez nagyon szuper összeálltás, de még eddig nem csalódtunk. Csak azt mondhatjuk. Közben is, ha István sírt nekem, ez nagyon szuper összeálltás, de még eddig nem csalódtunk. Csak azt mondhatjuk.

Közben már jönnek itt az elköszönések. Ezt gondoltam zárónak, de azt néztem, hogy még belefér még egy, úgyhogy az utolsó előtti zenénk. Bazsi közben azt írja, hogy tetszett a műsor, úgyhogy örülök neki, és Encsika is. Köszönjük szépen, Gregasz, a szuper zenéket, jó pihenést neked és mindenkinek. Jó éjszakát, puszcsika, Encsike. Hát jó éjszakát mindenkinek, és kellemes pihenés, de azért még maradjatok egy pár percig.

Köszönöm, Putya Lajos és Jéli, hogy jól lett ragasztát, köszönöm szépen. Közben egyike írja, hogy vagyok ám végig, csak gondoltam időben elköszönök.

Ugyanis István írja, hogy szuper, és köszönet, és várunk vissza, tudod, vissza. Hát nem tudom, hogy arra gondolsz, hogy sűrűbe legyek, de igyekszek, igyekszek. És közben Miklós írja, hogy klassz zenék mentek. Kedves DJ, köszönöm. Hát én köszönöm, hogy velem voltál, és velem voltatok ilyen sokan. Ezzel az elején megköszönöm a figyelmet, és örülök, hogy velem voltatok a két órában. Vissza tudjátok hallgatni majd egy picit később, house-mixes.com-on. Jöjjön mindenki a Facebook csoportban, aki még nem tagja, Super DJ Rádiót kedvelők csoportja, és legközelebb is tartsatok velem. Ez volt a Selection Live, Gregosszal, sziasztok, jó étvágyat!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: 90s, 2000s, music radio.
1: This is the beginning.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.